0: tehát akkor mi van, hogy amikor engedtek, akkor mi bedlom, akkor dia kamgavi nem ez. Egy adi mi skolta, hogy bedlom, hogy bedlom kamgavi nem ez. Adi én nung kál bedlom, tovább se bőr arról meg, mi harvára gina bedlom, tovább gina. Mint mi egy arról meg council egy bedlom, tovább kács se bőr. Ámonna bába egy bedlom, tovább se bőr. Mi akkor mi bedlom, akkor dia arról meg, jehen viha száv tehát akkor rit hedd meg a devét a masai kora. Én nem ez arról meg, tere egy befurno, egy ma bőr kamkar nehat dava dokolláti. Én befurno egy undogó befára korom hittem akkor már ez befelé fáha kora, hogy mi alman visznál lenni, hogy kame alman egy rasmiát akár egy munasbát tehoga alman bejön kora, hogy jehene, akár alman de neve rít szávtáh ér hédme, akár egy alman jehene alman ittimai mingrás fete kahal hédme akár van, de to kahal kant taka de ter alman visznál lenni, hogy denge, ja egy alman ham danna vali befáha ke abadus mi alman namád tantalad dím kora kudo kudin nabe alman visznál lenni, hogy kahal bej kant tette behor alman lágen goske nuván kahal bej t-shirt ches bay faral mein kudin lava hai bafono em mius arm mein hame bara bara samal kan denge ka mein khayal furta hissa kurwa te be from arm na gulwa de mein riz mein fa kurwa arm mein gulwa na gotta ka ji da to
1: ps mein na note kurwa ver phone gulwa na thine tren khatare suming hai mi na note kurwa gulwa number
2: IKEA presents
3: Bajur Hemet.
4: IKEA Opticals in eng has rupiya in mate give faria kura wagen nasib ber farataka debe fulaka drum loan umra dature mi promotion ga hedu kura komme eng has rupiya ka coupon ne mi ge iturun tafato ki brand takun 30% hame discount adi komme thing has rupiya in mate kura ba via faria ka fasate kuru fya gift voucher adivas adivas nasiba gwasan kolle mang ailaya ratte hinnaiku avahan IKEA Opticals ziyara kura ba